Minden kép, amit kell a tápon, és itt innen a pom, pom, pom. Minden kép, amit kell a tápon, és itt innen a pom, pom, pom.